Köszöntjük Miksa nevű hallgatóinkat! A Miksa név a Miklós régi magyar becéző formájából önállósult, de lehet a Mihály név becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilian magyarítására is alkalmazták. Számos híres viselője van a névnek, többek között Déri Miksa mérnök feltaláló, Maxim Gorki orosz író, Hel Miksa csillagász, Maximilian Schell színész, Stein Miksa honvédtábornok, és számos uralkodó mellett a legfontosabb önkedves Miksa, aki most a rádiót hall.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Felújítások és új létesítmények is jöhetnek a hajdubihari katonai bázisokon. Alig termett gomba az idén itthon. Harmadik ezüstérmét is megszerezte Ozsvát Rihárd az EB-n. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: A Best FM-en.
1: Jelentősen bővülhetnek a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is.

0: szükség lesz. A beruházásokhoz a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a forrást. A kivitelezéseknél költséghatékonyabb megoldásokat terveznek helyi vállalkozók bevonásával, írja honlapján a Honvédség. Alig termett gomba az idén itthon, a rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogl János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
1: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire medvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
0: Újabb ezüstérmet szerzett Ozsvát Richárd, a Deac kerekes székes vívója a Cardiffi Európa-bajnokságon. A sportoló szombaton tör egyéniben jutott döntőbe, ahol az olasz Emanuele Lambertinivel vívott nagy csatát, de végül egyetlen tussal 15-14-re alul maradt. Ozsvát korábban a vegyes törcsapattal és kard egyéniben is második lett, így már három ezüstéremmel zárta a kontinens viadalt. A Deac másik versenyzője Bujdosó Sándor a 26. helyen végzett törben, közölte a deac.hu. Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.

Köszöntjük Miksa nevű hallgatóinkat! A Miksa név a Miklós régi magyar becéző formájából önállósult, de lehet a Mihály név becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilian magyarítására is alkalmazták. Számos híres viselője van a névnek, többek között Déri Miksa mérnök feltaláló, Maxim Gorki orosz író, Hel Miksa csillagász, Maximilian Schell színész, Stein Miksa honvédtábornok, és számos uralkodó mellett a legfontosabb önkedves Miksa, aki most a rádiót hallgatja.

0: Miley Cyrus énekelt a Best FM-en. Indul is a reggel a 104,6 MHz-en. Hú, megérkeztem.
1: Taki-taki rumba!
0: Pörgős kis reggelem volt. Hát így jár az az ember, aki időben felébred, csak eltököli otthon a napot. A hétfő reggel van, mit várnak tőlem? Jó zenéket, igen, azt játszunk a Best FM-en. Taki-taki, balatoni jányes.

0: is majd Akon első nagy slágere. A Lonely. So lonely. Csak mert a Best FM-mel sosem leszel magányos. Paf, milyen remek kis átkötés volt ez. És milyen remek kis ébredés. 6 óra múlt 3 perccel. Indulhat a reggel? Hétfőn. Az önök zenei kedvenceivel? Na-na, Tihamérnak köszönjük a friss bejelentkezést. Budai Nagy Antal sejtik a folytatást, ugye?
1: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés, folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Családi nappal ünnepelték a nagy erdőt a Szigetkékben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés. A tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a jó évjáratok termésének akár csak a harmada kerülhet idén a piacra, véli a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc szerint a szélsőséges időjárás a dió minőségét is rontotta, sok helyen kisebb szemekre és barnuló dióbélre lehet számítani. A kevesebb jó minőségű áru az árakban is megmutatkozhat. A Haon cikke szerint így a dióbél kilónkénti ára minőségtől és az értékesítés helyétől függően 3000 és 5000 forint között alakulhat, a jövő év első felében pedig további drágulás is elképzelhető. Hogy idén mennyi lesz a diótermés Hajdú-Biharban, egyelőre nem tudni. Tavaly a megyében 337 hektáron termesztettek diót, az átlagos terméshozam pedig hektáronként 0,9 tonna volt. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tért kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
3: Az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakör, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
1: Családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját a debreceni Szigetkék játszóparkban. A látogatókat interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstoló és az élővilághoz kapcsolódó játékos kihívások is várták. A környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet, többek között a Future of Debrecen mozgalom és a Zöld Őrszem környezeti ellenőrző rendszer bemutatásával. A Nagy Erdőt 1939. október 10-én nyilvánították védetté. Az országban elsőként, a mostani esemény záró programja pedig egy másik mérföldkőhöz is kapcsolódott. A Szigetkék játszóparkban a hétvégén köszönthették az 1 milliómodik látogatót. Tudósít a De Hír.
0: Gratulálunk az 1 milliómodik látogatónak, azért ez nem kis szám. Sokkal kisebb lesz, amit most mondok, 5. És az 5 az a jelenlegi fokot illeti, mármint Celsius fokot Debrecen belvárosában. De vajon visszatér-e az indián nyár a hétvégi megtorpanás után ezen a héten? Vannak kétségeink. Évi, te hogy látod a témát? Mit ígérnek már a drága jó meteorológusaink? Mire számíthatunk a mai napon? És nem csak a mai napon, hanem természetesen mondjuk egész héten, vagy a következő napokban. Időjárás előrejelzés a Best FM-en.
1: Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe, helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Sőt, én 1 fokot is látok, az már nagyon közel van a nullához, és még közelebb a -1-hez. Jönnek a még hidegebb, már-már fagyosabb reggelek, persze a mai az még nem az. Mondom, 5 fok van Debrecen belvárosában, és az egész hét jellemző hőmérséklet értéke 15-16 fok lesz. Indul a reggel! Taki, taki! DJ Snake-kel és Selena Gomez-zel. Én Fazekas László vagyok, és 7 perccel 6 óra után kellemes készülődést kívánok.

0: micsoda? Jó reggelt!
1: Hello balatoni lányok, hello debreceni lányok, és hello bárhol is vagy, ott van veled a Best FM lányok. Ó, hát tegnap elég volt görgetni 5 percen keresztül a Facebook hírfolyamot, és mit látok? Na mit látok? Két fiús apaként. Hát ez annyira nekünk nem volt meg, higgyék el, hogy október 11-e nem csak életem szerelmének a születésnapja, hanem még a leány gyermekek napja is egy ENSZ határozat alapján, és hát érthető, hogy apukák és anyukák osztották meg büszkeségeiket, szemefényeiket, úgyhogy a tegnapi napon nem csak balatoni lányokkal, hanem debreceni lányokkal, és hát mondom, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM sok-sok csodás hölgyel. Lett szebb a napunk, úgyhogy gratulálunk a lányos apukáknak, anyukáknak, nagymamáknak, nagypapáknak, dédmamáknak, dédpapáknak, és persze jó egészséget kívánunk a leánygyermekeknek utólag is, mert ami a tegnapi napot illeti. Ami pedig a mai, október 12-e, és végre hétfő, indul egy újabb hét, izgalmas hét lesz, új játékot kezdünk, amelynek a fődíja egy 200 000 forint értékű elektromos roller lesz. Igen, a Scheffler játékában ezt nyeri meg majd valaki, de nem ezen a héten, mert a játék ma indul, viszont egy héten keresztül tart, minden nap lesz napi nyeremény, és a jövő héten pedig kedden sorsoljuk majd a fődíjat. Részletek a továbbiakban, napi kérdés is majd akkor. Most néhány helyzetjelentés. Egyrészt ébredezik a napocska, már virrad, és szép tiszta az ég felettünk, úgyhogy lecsendesedik az időjárás. A hétvégi nagy eső után azért ez a hetünk csendesebb lesz, és bár nem tér vissza az igazi indián nyár, azért nem lesz okunk a panaszra, hiszen 15-16 fok lesz a csúcsérték, ami jellemzi a mai napunkat, meg a következő napot is. Nem baj, azért jöhetünk egy nyárias lágerrel? A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk a 30-933-1046. Tihamérnek köszönjük a közlekedési információját a budai nagyontal, aktív boxáról. És ez pedig akkor egy nyári sláger lesz Lunától, Vamos a la playa a reggelben. Jó reggel, Debrecen!

Tonight, a reggelben, 6:30 a Best FM-en Dua Lipát hallották. Fruzsi, nagyon fontos közlekedési információja, főképpen azok számára, akik a futó utcát kerülő útnak szokták menekülő útnak választani, ott a Köcs környékén. Most ne tegyék, mert lezárták teljes szélességében. A vízműtől kapott információk alapján tudjuk, hogy bizony ott történt valami, szerintem sejtik, hogy mi, ha nem, akkor mondom már is, a szennyvízvezeték meghibásodása miatt teljes útzár szükséges Debrecenben a Göcs belső közlekedési útján, a szervízút és a futó utca közötti szakaszon. Úgyhogy ha valaki arra szeretett volna ma is kerülni, az ne tegye, mert le van zárva ez a szakasz. Fruzsi, köszönjük, hogy emlékeztettél rá bennünket. Október 12-e van, a Miksák ünnepelnek. Ma van Spanyolország nemzeti ünnepe, Amerika felfedezésének a napja, ugyanis 534 éve történt, hogy Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahamas szigeteken és hát felfedezi Amerikát. Az eseményről később egy film kapcsán majd, és egy remek filmzene kapcsán fogok még beszélni önöknek. 91 éves lenne ma a világ egyik legismertebb opera énekese. A nevét az is ismeri, aki nem járatos annyira az opera műfajában, és ezt a csodálatos performance pedig mindenki kedveli, még az is, aki nem szereti annyira úgy általában az operákat.

nem csodálatos. Luciano Pavarotti, aki 1935. október 12-én született, és 91 éves lenne a mai napon. 84 éves lenne Dózsa László színművész, 1970-ig a Debreceni Csokolai Színházban játszott, 3 évvel ezelőtt, 2023-ban hagyott itt bennünket. 73 éves ma Parti Nagy Lajos író-költő. A 65. születésnapját ünnepli Nadia Comaneci, román tornásznő. És ma lett 58 éves a Farkas Hugh Jackman, a Greatest Showman és az Eddie a Sas című filmek szereplője. Még gondolkodom rajta, hogy melyik filmmel köszöntsük kedvenc színészünket az 58. születésnapján. És ha már színészek, akkor a következő bejátszásból a franchise szerelmesei tudják majd, hogy melyik filmre gondolkodik.

0: sőt, az exszerencsésebbek annak idején együtt láthatták velünk a moziban az Éhezők viadalát, és hát a mai napon nézem, ki ünnepel a franchise-ból. Josh Hutcherson, aki Pita Melarkot alakítja. Bocsánat a kérdésért, de annyira nem ismerem ezt a sorozatot. Később a 78. születésnapján köszöntjük majd Rick Parfittot, vagyis hát megemlékezünk róla, mert hogy ma ünnepelni az a Status Quo együttes gitárosa. Ma lett 58 éves Ferenci Gyuri, a szájharmonikás. És a Mikság felköszöntése után érkezik a 90-es évek egyik nagy kedvence, egy szintén születésnapostól.
1: Köszöntjük Miksa nevű hallgatóinkat! A Miksa név a Miklós régi magyar becéző formájából önállósult, de lehet a Mihály név becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilian magyarítására is alkalmazták. Számos híres viselője van a névnek, többek között Déri Miksa mérnök feltaláló, Maxim Gorki orosz író, Hel Miksa csillagász, Maximilian Schell színész, Stein Miksa honvédtábornok, és számos uralkodó mellett a legfontosabb ön kedves Miksa, aki most a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánok neked, Miksa!
0: Naimi telefonált közben, hogy a Füredi út környékén, ott most a laktanya felé haladva, kettő darab kutyuska szambázik az autók között, mégpedig egy kisebb testű, Yorkie-szerű kutyuska, meg egy ilyen husky? Husky, azt mondtad? Szóval két kutyuska, olyaj, a Füredi úton néha az autók között és az autóvezetőkre némi izgalmat hozva, hát figyeljünk rájuk, és gazdi, hallottad, hol találod a kedvenceidet. Nálunk pedig az elejé kedvenceket jön az I Swear az All For One-tól és Tony Boroviáktól. Az együttes énekese ugyanis ma ünnepli az 54. születésnapját, úgyhogy egy igazi nagy slágerük volt, azt le is játsszuk most 4 perccel, 7:30 után.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, érzelmes hangulatban van, minden percét a párjával tölteni a legszívesebben, közben különféle ajánlatokat is kap karrierügyben, de inkább otthoni munkára vágyik. Bika saját karrierjére koncentrál, észre sem veszi, hogy társát nehéz helyzetbe sodorja önzése miatt, szerelmi ügyben kínos helyzetbe kerül, ha nem elég körültekintő. Ikrek, munkájában sok új dolgot kell elsajátítania, különösen technikai téren, de anyagilag sokkal jobban jár. Szerelmi ügyekben csak a szívére hallgasson. Rák, lehet, hogy a héten minden fortét bevet, hogy visszahódítsa a kedvesét. Családi gondok miatt lehetnek viták, de végül a helyzet mindkettejük megelégedésére megoldódik. Oroszlán, egy rendezvény vagy esemény több pénzt viszel, mint amennyit tervezett. Ezen ne keseregjen, mert végül élvezni fogja az eredményt. Szűz, párja úgy érzi, hogy mindent képes elrontani munkamániájával. Beszélje meg vele a helyzetet, és tudassa vele, hogy önnek a család a legfontosabb. Mérleg, az események gyorsan történnek, hallhat egy hírt, ami érinti a becsületét, védje meg magát. Skorpió, váratlan sikerekre számíthat pénzügyeiben, lehet, hogy egy régebbi befektetéséből most jön pénze, megkötheti élete legjobb megállapodását. Nyilas, ő jobban a szívére veszi a meggondolatlanul kimondott szavakat, mint a párja, mihelyt megtanul harcolni a jogaiért, tüstént jobban érzi majd magát. Bak, a mozgás és a friss levegő feltölti a szervezetét oxigénnel, és már ettől is megjavul a közérzete. Olyan munkába kezdjen, amivel hamar végez, mert karrierében fordulat várható. Vízöntő. Borulátással kezdődik a hét, de kedvese megtesz mindent, hogy jobb kedvre derítse. Bolygója érzelmi túlkapásokra sarkalja, keresse a középutat. Alak, minden új ötletét érdemes valóra váltani, viszont az időjárási frontokra igen érzékeny, nagyon megviseli a hangulatát. A

0: Hey Alex és Nagy Bogi a hétfő reggelben, 9 perccel, 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! 5-6 fokra ébred a város, 15-16 fok lehet ma a csúcs. Mondok közlekedési információkat. 3 utca. De a részletek nélkül szerintem tudják, hogy mire gondoltak a hallgatóink, amikor említették ma reggel a Budai Nagyantal utcát, a Mák utcát, és valami egészen más okból, kedves K, a Kelence utcát. És beszéljünk a Futó utcáról is. A Debreceni Vízmű ZRT ugyanis tájékoztatta a Best FM rádiót, hogy egy szennyvíz vezeték meghibásodása miatt teljes útzár van Debrecenben a Göcs belső közlekedési útján, a szervízút és a futóút közötti szakaszon. És mivel tudjuk, hogy nagyon sokan használják ezt ilyen kerülőútnak, hát most ne tegyék, jó? Sőt, a szakemberek arra kérik a közlekedő autósokat, hogy a munkavégzés ideje alatt szíveskedjenek kerülni a megadott útszakaszt, egyrészt mert ahogy sem tudnak átmenni, másrészt meg könnyítsük meg ezzel is a szakemberek munkáját, tehát a Futó utcában, pontosabban a szervízút és a Futó utca közötti szakaszon van teljes útlezárás. Jó utat kíván mindenkinek a Best FM rádió.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Jól gondolod, Vivien, mondták már többen a Budai Nagyantalt, például Csati barátunk, aztán Tihamér kezdte, Ancsa a Mák utcáról jelentkezett be, és akkor te lennél most a Budai Nagyantalról. A Sámsolin a Budai Nagyantaltól elég nagy a torlódás. Köszönjük szépen! Egy dal, amelynek a feldolgozását egy magyar sztárnak köszönhetően ebben a formájában kedveltük el.

De eredetiben az Italo Disco egyik igazi gyöngyszeme volt az I Like Chopin, mégpedig Gazebótól érkezik most, tehát eredetiben a Best FM-en 7 perccel 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen!

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Mégpedig Angéla a Viber üzenetben a budai köműves sarkon most ütöttek el egy kerékpárost. Ha jól láttam, írja Angi, a kerékpáros felállt, de egész nagyot esett, úgyhogy gondolom ott valószínűleg mentőt várnak, hogyha baja esett szegény kerékpáros kartásnak. Figyeljünk ennél sokkal jobban oda. Jó a hétfő reggeli csúcsban is, csak a Best FM, elő a telefonokkal, hiszen 7 óra múlt 1 perccel. Ez már a hét első villám derbije. Először is 2011 őszének nagy nemzetközi slágerével. Idén 15 esztendős lett a Call Me Maybe. A kanadai énekesnő Carly Rae Jepsen egyetlen igazina slágere. Mi azért szeretjük, és ajánljuk is szíves figyelmükbe. A Call Me Maybe-t. Vagy a Bam Bam Hotel. Camila Cabello. És Ed Sheeran egy dalban. A Bam Bam Bam. Érdekes, eddig csak az egyesre jöttek szavazatok Zsuzsitól, Anditól, Barbitól. Ki szavaz a hármasra?

0: igazi ékszer. Egy igazi gyémánt. Ami a magyar könnyű zeneit illeti. Nem, hát némi YouTube van áthallással, de mégiscsak a miénk. Kim Novak. És a gyémánt. Akár ez is érkezhet a Best FM-en. Ön hogy gondolja?
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
5: A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT Városi Civil Alap keretében, civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
8: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
9: Ez reklám volt.
10: Főigazgatókat keresnek a szakképzési centrumok élére, mesterséges intelligenciával segítenék a gazdákat. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
10: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért, gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. A mesterséges intelligencia is segíthet a magyar mezőgazdaságnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Ennek első lépéseként a Debreceni Egyetemen megrendezték a Tiszántúli Agrártudományi Napokat, ahol a szakemberek az aszály, a csapadékhiány és a hőhullámok jelentette kihívásokról tanácskoztak. Itt elhangzott, hogy az egyetem kutatói több évtizedes termelési és időjárási adatokat elemeznek a mesterséges intelligencia segítségével. Olyan rendszert fejlesztenek, amely segítheti a gazdákat a terméshozam, az öntözés és a növényvédelem tervezésében. A szakemberek szerint a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás egyre fontosabbá válik. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem rektor helyettese arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében a felmelegedés már elérte az 1,7 Celsius fokot, a csapadékhiány pedig Debrecen térségében is komoly gondot jelent, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
12: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Mohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltó, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a reprontrendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
0: 5-6 fok, ennyivel indul a reggel. Évi mondja a folytatás már is a Best FM-ben.
9: Minden, ami víz, gáz, fűtésszereléshez szükséges. Az időjárás jelentést a Komplex 95 Kft. Támogatja.
10: Debrecenben és a térségben gyengén felhős időre számíthatunk. 16-17 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig 7 fokig hűlhet le a levegő, helyenként felélénkülhet a szél, csapadék viszont nem érkezik. Az előrejelzések szerint a parlagfű pollenje még a közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben, ezért az arra érzékenyeknél még mindig jelentkezhetnek allergiás tünetek.
0: Köszönjük szépen, ilyenkor nagy bajban vagyok, mert ugye non-stop jönnek az egyesek, kettesek, meg hármasok. És látom, hogy felvillant közben egy közlekedési információ is, azt meg most nem találom. Baleset történt valahol, na nézzük csak. Megvan, panoráma kereszteződés, hármas koccanás történt, Taxis Mancika írta egyszer, és láttam, hogy valaki még írta, tehát baleset, igen, megvan, Attila, panoráma kereszteződésben három autó csúszott össze, nagyon rossz helyen állnak a kanyarban, óvatosan az előzéssel arrafelé. Na nézzük, hogy ki előzött a reggeli villámvoksban. Ó, nagyon sokan, hazai kedvenc, és az előbb említett 15 éves sláger között meditáltak, de mivel hétfő reggel van, és sokan azt javasolták, induljon inkább vidámabban ez az óra.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: Ezért, aki nyert...
14: Hello, this is-

0: 90-es évek közepének egyik legkedveltebb magyar felvétele. Komoly verseny folytatott ma Carly Rae Jepsennel. Novák Petya és a Kim Novák. Egy igazi gyémánt a hazai könnyű zenéből. Ez volt a gyémánt a hétfő reggelben. 10 perccel fél 8 előtt. Jó reggel, Debrecen!
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled!
0: Nos, valahol teljes volt az egyetértés, ami a gyémántot illeti, Zsófinál és a férjénél. Ugyanezt nem mondhatjuk el Anya, Lotti, Bonca és Borka esetében, mert ahány ember az autóban, annyi felé szavaztak, de végül is Lotti nyert, mert ő volt az egyetlen, aki Carly Rae Jepsen dalát szerette volna hallani. És igen, üdvözöljük az Epreskerti általános iskola úton lévő tanárait és diákjait, tartalmas napot kívánunk a család nevében. És friss közlekedési információt hozunk az önök segítségével. Sajnos baleset történt, mégpedig a Panoráma úton. Hármas koccanás, nagyon rossz helyen vannak, kanyarban, Panoráma út kereszteződésénél, Debrecen felé történt egyébként a hármas koccanás. És volt egy kisebb baleset Debrecenben is, amikor kerékpárost gázoltak a Budai Nagyantal környékén, de szerintem onnan már továbbálltak, remélhetőleg, mert komoly baja a kerékpárosnak. A négyesen a Téglásnál, a benzinkútnál, ott van a Trafipax, aztán a Budai Nagyantalon Aktíva Box, ugyanaz igaz a Mák utcában. És a Futó utcát pedig figyelem kerüljék, mert hogy a vízmű dolgozik, szennyvízvezeték meghibásodás miatt teljes útzárat kellett bevezetni a Göcs belső közlekedési útján. A szervízút és a Futó utca közötti szakaszon, tehát kerülni arra biztosan nem tudnak. Amit nem célszerű kerülni, és kihagyni a reggelből, az a Best FM. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, október 12-én, a Miksák neve napján érkezik Camila Cabello és Ed Sheeran, mert ma ők lettek, teljesen meglepő, de csak a harmadik akár.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotorversenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler.
1: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepér Csúti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
3: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítő és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
5: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
6: Ez a Best FM.

azok a 90-es évek, ez volt a Mallorca Lofttól. De örültem volna ennek a dalnak egy héttel ezelőtt, hétfőn. De rég volt. Talán igaz sem volt. Hát ilyen az a nyaralás, 5 napig tart, vár az ember rá egy évig, aztán olyan, mint nem is lett volna sehol. De itt vagyunk újból a Best FM-en, és friss közlekedési információkat szállítunk a 104,6 MHz-en. Ma meg remek zenéket, mindjárt egy olyan együttestől, akik már Debrecenben is koncerteztek, világhírű rock csapatról van szó, és az egyik olyan tagról, akinek ma lenne a születésnapja is. Szerintem, amikor Debrecenben koncerteztek, hát nem ma húlt, ez biztos, 2008 nyarán, 2008 július 6-án, akkor még ő is itt volt, hiszen 2016 karácsonyán hunyt el. Tehát 10 évvel ezelőtt. Na de, hogy kiről van szó, mindjárt mondom, a közlekedési információk után, összefoglalva, amit eddig tudunk önöktől, Trafibox aktív Budai Nagyantal, Trafibox aktív Mák utca. Legyen minden rendben a Kelence utcában, kerüljük a Futó utcát, mert le van zárva, a vízmű dolgozik. Baleset történt a Panoráma út környékén, 3-as koccanás Debrecen felé. És hogy ne legyen baleset, beszélünk önöknek kóbor kutyákról. Zsuzsi egy husky jellegű kölyök kutyát látott kóborolni a Csigekert, Köntös kert környékén, Köntösgát sor környékén. Jól mondom? Igen. Csigekert Töhötöm utca kereszteződésében. Amúgy jó az irány, lehet hazafelé tart a kis fickó, mert az előző órában már jelezték, és akkor a Füredi út környékén volt. Egy palota pincsi meg még mindig ott lehet. Mesi jelezte a Füredin, a Füredi kapu környékén, és sajnos néha az autók között rohangál. Vigyázzunk rá! És akkor status quo, szubjektív top 3, a 3. helyen. A Burning Bridges.

Régen 2008 nyarán koncertezett Magyarországon, és egy Debrecenben is járt a Phoenix Arénában, a Phoenix Csarnokban a Status Quo együttes. Ma lenne 78-es Rick Parfitt, a Status Quo zenekar gitárosa, 78 éves. Érkezik a Number One tőlük, ez az In the Army Now, 6 perccel fél 8 után.

0: status quo dala után, még a reggel gondolata előtt friss közlekedési információ Anettől. Sajnos újabb baleset Debrecenben a Malom Park előtt történt, egy kettes koccanás. Ha Bem tér felől tetszenek érkezni, akkor fogja érinteni önöket a dolog. Tehát baleset Debrecenben a Malom Park előtt. Anett, köszönjük az információt.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Az egyik tanítványnak, aki amiatt panaszkodott, hogy képességei nagyon korlátoltak, azt mondta a mester. Valóban, képességeid nem korlátlanok. De észrevetted-e már, hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz tenni, amelyeket 15 évvel ezelőtt lehetetlennek tartottál? Mi változott? A képességeim, a talentumaim. Nem. Te változtál. Az nem egy és ugyanaz? Nem. Az vagy, aminek magadat tartod. Amikor a gondolkodásod megváltozik, te is.

0: napsütése, szép reggel Debrecen. Shakira hozta a nyár hangulatát és a labdarúgó világbajnokság hangulatát vissza Die Die című dalával. Én meg hozom a mai programajánlatokat, illetve Kati közlekedési információját. Már hallottunk róla, Anett volt, aki először jelentette, hogy baleset történt a Füredi úton, a Bem tér felől haladva, a Böszörményi út felé egy kettős koccanás, és pont a Malom Parknál, úgyhogy nagyon óvatosan és nagyon körültekintően, aki éppen arra jár. Aki pedig az újkerti közösségi házban jár, ma 5 órától egy kiállításon vehet részt, Emlékek jele címmel. A debreceni alkotó művészek munkáiból nyílik kiállítás a Demki újkerti közösségi házában. És ha már kiállítás, akkor mondok még ilyet, mert hogy van, vándorkiállítás nyílik ma október 12-én, és egészen a hónap végéig látogatható majd a Tiszaújvárosi Hanvas Béla Városi Könyvtár új ismeretterjesztő vándor kiállítása. A helyszín a Mélius új kerti könyvtára, és mit mutat be ez a kiállítás? A Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túra útvonalát követve a régió egyedi népi építészeti és természeti értékeit, valamint a dél-dunántúli táj kulturális örökségét. És még egy újabb ajánlat, szintén már a 5 órára, Segítsd a királyt címmel Csutkai Csaba fotoművész fényképei Ratko József drámájának bemutatóiról. A kiállítás megnyitója ma 5 órakor lesz a Mélius Központi Könyvtár második emeleti kerengőjében. A programokhoz jó szórakozást kíván a Best FM, és...
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.

Mindjárt 8 óra van, úgyhogy véget ér egy óra a Best FM-en, a következőben pedig már játszani is fogunk. Kérdezték a hallgatók, hogy mikor indul a Scheffler játéka. Nem kell már sokat várni, a következő órában mondom a részleteket. Abban az órában, amikor ugyanúgy, hogy ezt az órát lezártuk, jönnek majd a 90-es évek.

0: És még a paradicsomot is meghódítjuk. Ahogy azt tette, Kolumbusz Kristóf 534 évvel ezelőtt, ezen a napon, 1492-ben. Pontosan 8 óra van. Jó reggel, Debrecen!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: A Papoptikában november 15-ig minden Rodenstock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
6: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
2: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Felújítások és új létesítmények is jöhetnek a hajdubihari katonai bázisokon. Alig termett gomba az idén itthon. Harmadik ezüstérmét is megszerezte Ozsvát Rihárd az EB-n. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Jelentősen bővülhetnek a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lesz. A beruházásokhoz a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a

0: forrást. A kivitelezéseknél költséghatékonyabb megoldásokat terveznek helyi vállalkozók bevonásával, írja honlapján a Honvédség. Alig termett gomba az idén itthon, a rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogl János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
1: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
0: Újabb ezüstérmet szerzett Ozsvát Richárd, a Deac kerekes székes vívója a Cardiffi Európa-bajnokságon. A sportoló szombaton tör egyéniben jutott döntőbe, ahol az olasz Emanuele Lambertinivel vívott nagy csatát, de végül egyetlen tussal 15-14-re alul maradt. Ozsvát korábban a vegyes törcsapattal és kard egyéniben is második lett, így már három ezüstéremmel zárta a kontinens viadalt. A Deac másik versenyzője Bujdosó Sándor a 26. helyen végzett törben, közölte a deac.hu.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.

0: azt írja Mr. Mr., hogy ez az egyik best számomra a 90-es érából. Plafka és Jam & Spoon a Ride in the Night-tal.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt a Best reggellel.
0: Örülök, hogy örömet okoztunk neked ezzel a dallal, nekem is nagyon jól esett. Gyógyító jellegű volt. A 90-es évek egyik fenomenális láger, hát aki abban az évtizedben élte a világát, gondolom szép emlékeket ébresztettünk ezzel. Na, ébresszük Önöket a Best FM-ben október 12-én, mindjárt a Mígság felköszöntésével. Ébresztő, kedves autósok, legalább két balesetről is kaptunk hírt. Az egyik a legutóbbi a Malom Park előtt történt, a Füredi úton, és a Bem tér felől érkezve kettős koccanás. És hogy ne legyen baleset, ott a környéken, szervusz, jó reggel, téged is meghallgatunk a hétfő reggelben.
3: Szia, a Bucki Dóra vagyok. Szeretném jelezni, hogy láttam egy husky jellegű kutyust szaladgálni a Honvéd Kollégium utcáján, felfele a Böszörményi út fele. Elég riadt volt, és az úttesten szaladgált át itt a kollégiumnál, és szaladt felfele a Böszörményi úton. Útfele.
0: Na, ez a probléma, hogy az úttesten szaladgál a kis fickó, egy husky kutyuska. Tehát akkor a Füredi úton, jó? És a Böszörményi út felé szaladt. Dori, köszönjük, hogy jelezted. Október 12-e az Edvinek és a Mígság névnapja. Azoké az Edvineké, akik a negyedikei névnapjuk mellett még ma is ünnepelnek. A Mígságnak azonban egyértelműen ez a fő névnapja.
2: Köszöntjük Miksa nevű hallgatóinkat! A Miksa név a Miklós régi magyar becéző formájából önállósult, de lehet a Mihály név becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilian magyarítására is alkalmazták. Számos híres viselője van a névnek, többek között Déri Miksa mérnök feltaláló, Maxim Gorki orosz író, Hel Miksa csillagász, Maximilian Schell színész, Stein Miksa honvédtábornok, és számos uralkodó mellett a legfontosabb önkedves Miksa, aki most a rádiót hallgatja.
0: Vagy aki nagy ritkán a rádióban énekel. Hello, hello, hello, hát ki ne hagyjuk már László M. Miksát.
4: Yes!
0: Yes! Mert ugyebár a rasta szív örökké dobog. Boldog névnapot kívánunk a Ladányben a 27 énekes énekel.

0: Jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark, Debrecen.
5: Udvarias kiszolgálás, minőségi üzemanyag, kedvező ár éjjel-nappal. Maxiline töltőállomás.
6: Komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
7: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
8: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
15: Bárhol is vagy, ott van veled
16: a Best FM.

0: Coldplay-dal hallották a hétfő reggelben, ahol indul vadonatúj játékunk a 104,6 MHz-en.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rutinos Best FM rádió hallgatóknak ismerős lesz a Scheffler igaz vagy hamis játéka, ami most tartol, és kereken 2 héten keresztül tart. Minden nap lesz kérdés, ami a hétköznapokat illeti. És várunk egy igaz vagy hamis választ az adott napi kérdésre. Az adott napon pedig minden egyes nap egy 10 000 forint értékű Scheffler ajándékcsomag talál gazdára. Sőt, a 2 hetes játéksorozat végén, október 27-én reggel egy 200 000 forint értékű elektromos roller. Ugye, hogy jó lesz velünk játszani. Egyébként, aki a rollerre pályázik a 2 hét alatt, elég egyetlen egy jó választ elküldeni SMS vagy Viber üzenet formájában. És akkor, ha a napi díjat nem is, de akár még a fődíjat is megnyerheti. Indulhat a játék? Akkor mondom az első nap kérdését, amit majd hallhatnak még ma többször is. A sorsolás pedig Vilinél lesz 4:45-kor. Ő fogja hívni a napi nyeremény boldog tulajdonosát, és én meg majd 2 hét múlva kedden reggel az elektromos roller boldog tulajdonosát. Az első kérdés így szól: 30 9 33 104 6, ide várjuk a válaszokat névvel, minimum névvel, akár címmel is, SMS vagy Viber üzenet formájában. A Scheffler kerékcsapágy megoldásai a debreceni CAF villamosokban is megtalálhatók, tudják, a cafkákban. Ez az állítás igaz vagy hamis? 30 9 33 104 6.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Most pedig vissza Debrecen igazi zenei kedvencei közé egy ilyen napsütéses reggelen. Debrecen belvárosában 7 fok van. Jó reggelt kívánunk a 104.6-on.

0: Mr. Jones, a Best FM-en a Counting Crows-dalát hallották, az első nagy sláger a csapattól. 3/4/9 van, és október 12-e, 148 éve annak, hogy megalapították a Kolozsvári Egyetemet, 124 éve annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott lejátszotta első hivatalos mérkőzését, mégpedig Bécsben, a Sógoroknál, és hát 5-0-ás vereséget szenvedtünk az osztrákoktól. Az 1902-es találkozó egyik legviccesebb momentuma, vagyis csapattag. Azt tudják, hogy ki volt a magyar csapat bal összekötője? Hajós Alfréd, a kétszeres olimpiai bajnokúszó. Na, hát 5-0-ás vereséget szenvedtünk az osztrákoktól. 99 éve annak, hogy Sztálin lesz az első számú vezetője a Szovjetuniónak, miután Leon Trockit eltávolítják a kommunista pártból. 1933-ban nyílt meg az Alcatraz, mint szövetségi börtön. 27 éve történt, hogy 1999-ben az ENSZ szerint ezen a napon lépte át bolygónk lakossága a 6 milliárdot. És 23 éve Michael Schumacher a 6. világbajnoki címét is megszerezte a Forma 1-ben. Ez csúcsot jelentett a Forma 1 addigi történetében 2003-ban. És ma van a spanyolok nemzeti ünnepe, mert hogy 534 évvel ezelőtt Kolumbusz Kristóf kiköt a Bahama-szigeteken és felfedezi Amerikát. Spanyolországban ez nemzeti ünnep, Amerika felfedezésének a napja, és 1992-ben Ridley Scott készített egy kiváló filmet Gerard Depardieu-vel a főszerepben és Vangelis csodálatos muzsikájával. Úgyhogy...
1: 500 évvel ezelőtt Spanyolország a félelem és a babona szorításában élt. A korona kormányzott, és a kíméletlen inkvizíció üldözte azokat, akik álmodni mertek. Egy férfi dacolt ezzel a hatalommal. Sorsának rendelésétől hajtva átvágott a sötétség tengerén. Elindult a becsületért, az aranyért, Isten nagyobb dicsőségére.
2: Azokhoz a népekhez is eljuttatom Isten igéjét. Kasztília és Aragónia alatt valóivá teszem őket. A spanyol királyságból hatalmas világbirodalom lesz.
3: Ha Istennek az a szándéka, hogy összelegyünk kötve Ázsiával, gondolja, hogy ehhez eszközünk éppen magát szemelte ki?
2: Ahhoz is egy ácsfiát választotta ki, hogy megnyilatkozzon a világnak.
3: Ön tehát kiválasztottnak érzi magát?
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. A Best FM-en.

elengedte a húrakat. Aztán indul egy újabb óra. Olivia Dean-nel ezzel a napsütéses hétfő reggelen. So easy. Legyen ilyen könnyed és könnyű a munkakezdés Debrecen kedvenc rádiójával. Ahol a születésnapján felköszöntünk egy igazi farkast, vagy hívjam inkább a legnagyobb showmennek.

0: farkasként is, és a legnagyobb showmanként is szeretjük a világ egyik legjobb színészét, aki nem mellesleg jól is énekel. Mondjuk ezt a dalt pont nem ő énekli a The Greatest Showman-ben. De igen, Hugh Jackman lett ma 58 esztendősen. Kilenc óra van, jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója!
1: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés, folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Családi nappal ünnepelték a nagy erdőt a Szigetkékben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés. A tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a jó évjáratok termésének akár csak a harmada kerülhet idén a piacra, véli a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc szerint a szélsőséges időjárás a dió minőségét is rontotta, sok helyen kisebb szemekre és barnuló dióbélre lehet számítani. A kevesebb jó minőségű áru az árakban is megmutatkozhat. A Haon cikke szerint így a dióbél kilónkénti ára minőségtől és az értékesítés helyétől függően 3000 és 5000 forint között alakulhat, a jövő év első felében pedig további drágulás is elképzelhető. Hogy idén mennyi lesz a diótermés Hajdú-Biharban, egyelőre nem tudni. Tavaly a megyében 337 hektáron termesztettek diót, az átlagos terméshozam pedig hektáronként 0,9 tonna volt. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tért kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
3: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakör, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
1: Családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját a debreceni Szigetkék játszóparkban. A látogatókat interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstoló és az élővilághoz kapcsolódó játékos kihívások is várták. A környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet, többek között a Future of Debrecen mozgalom és a Zöld Őrszem környezeti ellenőrző rendszer bemutatásával. A Nagy Erdőt 1939. október 10-én nyilvánították védetté. Az országban elsőként, a mostani esemény záró programja pedig egy másik mérföldkőhöz is kapcsolódott. A Szigetkék játszóparkban a hétvégén köszönthették az 1 milliómodik látogatót. Tudósít a De Hír. Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.
2: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: hogy itt hagyja.
1: Ej, de jó ez a dal. A Carson Klomát hallották Betonofival és Krubival a hétfő reggelben.
2: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
1: Ahol Ernő üzeni mindenkinek, hogy a Mák utcában benfelejtették a madárkát, reggel volt egyébként a Budai Nagy Antalon is. És igen, a futó utca blokkolt, ezt nem csak Ernőtől tudjuk, hanem a vízműtől, ugyanis teljes útzár van a Göcsnél, a Göcs belső közlekedési útján, a szervizút és a futó utca között, mert hogy egy hiba elhárításán dolgoznak a szakemberek, szennyvízvezeték meghibásodás történt, úgyhogy aki arra szeretett volna kerülni, hát már ma reggel is ki kellett, hogy hagyja. És úgy néz ki, még kóborol a kutyuska, a Husky, többen jelezték a Best FM rádiónak, csak éppen a gazdi nem harapott rá még a témára. Hát ha valaki ismer olyat, akinek van Husky kutyája, mondta Köntösgátsor környékén, akkor lehet, hogy nem hallja éppen a rádióban, amit mondunk, de a kutyuska hol az autók között szaladgált, hol most éppen legutóbb a tejüzemmel szemben, mégpedig a réten. Ott keresgéli a gazdiát, nem sétáltatásról van szó, mert hogy reggel, egész reggel mondtuk volt, amikor a Füredi úton az autók között szaladgál, tehát egy Husky kutyuska gazdiát keressük. És kinek van ma a születésnapja? Annak a Csillag Endrének, aki 69 esztendős lett. Nem csak a Bikini együttesben, hanem az Edda együttesben is közreműködött a Tisék egyik legnépszerűbb lemezében. Az Edda művek 6-ban például ő szerezte a dalok nagy részét. Ennek az albumnak volt a slágere a Gyere őrült. Megvan az a mondat, ugye, hogy a tapétával megpróbálok összebújni? Most Csillag Endre megmutatta Pataki Attilának a Whitesnake együttes Crying in the Rain című dalát, és abban a szövegben volt egy ilyen, hogy valaki le akar válni a tapétáról. És így nyúlta le az Edda és Csillag Endre a dalt, onnan egy picit, legalábbis csak a dal szöveget, mert a dal az nyilván originális Edda művek dal. Szóval Csillag Endre, aki játszott a Bikiniben, aztán a Hobo Blues Banddel és a Kormoránnal is együtt dolgozott, sőt a Beatrice-vel 2024-ben csatlakozott a legendás zenekarhoz. Ma ünnepli a születésnapját. Hát ez a legnépszerűbb dala. Jön az Edda, és az éjjel érkezem. Boldog születésnapot, Endre Bán!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotorversenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schaeffler Debrecen. We are Schaeffler.
1: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
2: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
4: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.
12: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: A Pedro című dal után most Tamás, ő mondja, hogy hol ne ilyen tempóban közlekedjünk, mint az előző dal. A hétfő reggelben a Kölcsei Központnál sebességet figyelnek, vagy legalábbis a kereszteződést, ez biztos, egy rendőrségi BMW-ben. Tamás, köszönjük szépen!
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Tekintettel, hogy a reggel vége felé közeledünk, mit szólnál hozzá, ha te lennél a reggel informátora? És így ezáltal megnyernéd a melans pizzáját. Gratulálunk, jó étvágyat hozzá! Október 12-e van. Hugh Jackman, a farkas születésnapja. Az 58. születésnapját ünnepli a világ egyik legismertebb színésze, akit láthattunk például az Eddie a Sas edzőjeként, és természetesen a legnagyobb showmanként. Úgyhogy...
3: Nem ilyen életet ígértem neked. Azt ígértem, varázslattal és csodával lesz teli.
4: Nézd azt a két lányt. Itt van körülöttem minden, amire vágyom.
3: Ha megálmodhatnátok valamit, mi lenne az?
5: Egy oroszlán, egy elefánt, vagy egy óriás, 3 méter magas.
3: Lányok, nekem támadt egy ötletem. Képzelj el egy helyet, ahol az emberek olyat láttak, amit soha az előtt.
6: Ez a vállalkozás roppant bizarr.
3: Az embereket ámulatba ejti a rendhagyó és a grotesz. Hol van? Az nem hozhat változást, aki nem tűnik ki a tömegből.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
7: Egy filmzene most. A Best FM-en.
0: A Best FM-en.

0: nincs a Lost Frequencies néhány évvel ezelőtti nagy sláger, akkor most meg sem említem Callum Scottot, aki a 38. születésnapját ünnepli ma, és ebben a dalban működött egész aktívan közre, mint ahogy Szabó Anita is egészen aktívan közre működik a hét első születésnapi torta sorsolásában. Szervusz, Anita!
1: Szervusz, Laci, jó reggelt! Hát ebben biztos lehet mindenki, igen, hogy a születésnaposok sorra kerülnek. Hogy vagy, mi újság így hétfő délelőtt?
0: Nem mondom, hogy nem vártam, hogy érkezz meg végre, és hogy hazamehessek.
1: Gondoltam, hogy csak ezért.
0: Hát nem, imádlak látni. Na most annyira magamat nem szeretem. Hát tudod, az őszies időszak. Bár aki olyan fittipaldi, makmarci, mint te, egészséges, lekopogjuk gyorsan, azt nem sikerül, ugye? Megfertőzni így a stúdión
1: hát
0: belül.
1: Hát ne legyen úgy, hogy sikerüljön.
0: Nem fog sikerülni, nem is szándékunk. Sokkal inkább valakinek feldobni a napját egy monami kávézői szukrászda finomsággal.
1: Például Bajusz Évájét, akit a munkatársai köszöntenek, egy bolondos, örök ifjú álmodozó, és a kolléganői mellesleg soha nem unatkoznak Éva mellett. Ünnepem a Feleki Gabriela, akit a kollégái köszöntenek szeretettel, aki képes volt bemenni dolgozni, mint hogy otthon sziesztázna a mai napom. Danila Mihályt is köszöntik lánya veje unokái, Nyírdugoson nagyon szeretik, és a lánya éppen kétszer annyi idős, mint apuka. És fordítva, csak nem tudtam máshogy elmondani. Szóval apa kétszer annyi idős, mint a lánya. Civán Ferencné Zsuzsanná gyermekei, unokái, dédunokái köszöntik Hajduhatházon. 86 éves lett Zsuzsanna. Péntek Ferencet, párja, családja, Nándik, a szülei, testvére és családja köszöntik, és hát ő ma elmondhatja, ugye, hogy péntek az én napom. Még hogyha hétfő is van. Na legyen az ő napja, ezt kívánom. Kis Jánost a család köszönti Hajdubagoson. Bencéné Irinkét, Timi, Jankó és unokái Hajdú Sámsonban is nagyon-nagyon szeretik. Karácsony János egy nagyon szigorú nyomozó, hogyha ő lesz a nyertes, Laci, akkor köst fel, amit fel kell. Ugyanis nem csak nyomozóként szigorú, hanem oktatja is a szakmát.
0: Azt hittem, még a zeneiparból is ismerjük Karácsony Jánost. Igen, egyébként, igen, de nem róla beszéltünk.
1: Máté Dánielt, Fanni és Elina nevezték be, Hamza Balázs is ünnepel, anya és apa jó voltában Malek Balázs nagykorú, és most már minden 18 karikás buliba részt vehet, üzeni a család. Szabó Sámuel ma töltötte a 7. életévét, első osztályos, nagyon jó tanuló, és tele van a füzete aranycsillaggal. Lőkös Lia is ünnepel ma, 4 éves lett, papa-mama köszöntik, Szabóné Andit is nevezték, méghozzá gyerekei, férje és szerető családja léte vértesen. Jónás Levi is ünnepem, aki 3 éves lett, nagyon szereti a család és puszíja. Virágli Lima lett már 10 éves, nagylány. Keresztanyukája, keresztapja, Uncsia, Ors és Máté is köszönti. Lili egyébként 10 évesen már saját készítésű ékszereket árul az édesapja standján. Sós Mónikát is nevezték, akit Bari köszönti Debrecenben, és jó, hogy már vagyunk egymásnak, vagy 20 éve, és minden szépet és jót kívánok.

0: elérte azt, amit el akart érni.
1: Nagyon-nagyon
0: testem.
1: Ezt nem mondom.
0: Darabos repülőt. Jaj, Piroska, nem mondja már ilyeneket.
1: Túl éltünk, kész.
0: Ennyi. Hála a jó Istennek. Miért nem tetszett Baláskának szólni? Lehet, hogy ő létra nélkül is elérte volna azt, amit a nagymamának nem ment.
1: Balázs vette rólam a létrát. Oh. Kérdez, kiestem a kárból. Beleállítottam a létrát, ablakot takarítottam. És létrával együtt jöttem.
0: Maradt volna inkább piszkosan az az ablak, Piroskám?
1: Úgy lesz.
0: Na és akkor mikor lesz a közös ünneplés a kis onokával?
1: Szombaton.
0: Mert hogy nem csak a nagymama ünnepel ma, hanem...
1: Ma Baláska. És a Bestefem.
0: Csókolom, Piroska. Fazekas Laci vagyok.
1: Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, László.
0: De túl van már rajta?
1: Mindenen túl vagyok, dolgozom.
0: Legyen ez a hét is balesetmentes, és akkor a szallagtűzön meg mosolyogjon ott a nagymama, illetve a szombati közös születésnapi partin. Adunk hozzá egy tortát.
1: Ó, köszönöm szépen. El vagyok kényeztetve.
0: A Monami kávézó és cukrászdában egy csokis kekstortát készítünk a nagyinak és az unokájának.
1: Rendben van, nagyon szépen köszönöm. Csak a Bestefen. Viszont hallásra.
0: Torta odaadva, a pizzát pedig nem sokkal ezelőtt, a melanzs ajándékát már odaadtuk. Makkos Tamás, te nyerted, te lettél a reggel informátora.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Délelőtt is számítunk az informátorokra, már majd Szabó Anita, aki olyan zenékkel készül, mint a 90-es évekből, a Chumba Wamba. Megyünk ennél még korábbra is. Megpróbáljuk a nap sugarait visszacsalogatni. A Beatles Cell. És lásd csodát, már itt is van. Here comes the sun. És énekel majd hamarosan Taylor Swift is. Hiszen
2: a jó zenékből sosem elég.
3: Hamarosan folytatjuk. Főigazgatókat keresnek a szakképzési centrumok élére, mesterséges intelligenciával segítenék a gazdákat. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért, gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. A mesterséges intelligencia is segíthet a magyar mezőgazdaságnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Ennek első lépéseként a Debreceni Egyetemen megrendezték a Tiszántúli Agrártudományi Napokat, ahol a szakemberek az aszály, a csapadékhiány és a hőhullámok jelentette kihívásokról tanácskoztak. Itt elhangzott, hogy az egyetem kutatói több évtizedes termelési és időjárási adatokat elemeznek a mesterséges intelligencia segítségével. Olyan rendszert fejlesztenek, amely segítheti a gazdákat a terméshozam, az öntözés és a növényvédelem tervezésében. A szakemberek szerint a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás egyre fontosabbá válik. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem rektor helyettese arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében a felmelegedés már elérte az 1,7 Celsius fokot, a csapadékhiány pedig Debrecen térségében is komoly gondot jelent, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
4: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr MOHOZ Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltásra.

0: adatok, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: Debrecenben és a térségben gyengén felhős időre számíthatunk, 16-17 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig 7 fokig hűlhet le a levegő, helyenként felélénkülhet a szél, csapadék viszont nem érkezik. Az előrejelzések szerint a parlagfű pollenje még a közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben, ezért az arra érzékenyeknél még mindig jelentkezhetnek allergiás tünetek.
2: Azok a 90-es évek.
3: Most!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park, Debrecen.
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardomatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardo, az alvás szakértője.

0: jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
1: A zenei kedvencek szólnak a Best délelőttben, itt a 104.6-on. Hello Debrecen, szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. Folytatjuk is közlekedési infókkal, sokan írtak nekünk. Lajos jelezte, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Dózsa-György út, Füredi Egyetem Sugár út kereszteződésében. Aztán jött egy üzenet, hogy helyre is állt közben. Erre Gyuritól is jött egy üzenet, hogy a Hétvezér kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Na nem tudom, mi van ott éppen, így mindenképpen jelezzenek, hogyha arra járnak, mi jelenleg a helyzet, és egy hölgy is szólt ezzel kapcsolatban. Üdvözlöm, hallgatom!
2: Ildikó vagyok, a Kassain és a Sámson úton a lámpák nem működnek.
1: Köszönjük szépen, jöhetnek tehát az infók a folytatásban is. 500-540 a Forródrót, Nyíregyháza Debrecen között a 4-esen a benzinkút előtt mérnek egy fehér autóból. Ott is óvatosan közelítsék meg a kereszteződést, és figyeljenek egymásra. Magukra, bármerre is járnak. Dózsa Kett és a Kiss Me More, ezzel folytatódik a hétfő délelőtti rádiózók együtt, a 104.6-on 14 óra.

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, érzelmes hangulatban van, minden percét a párjával tölteni a legszívesebben, közben különféle ajánlatokat is kap karrierügyben, de inkább otthoni munkára vágyik. Bika, saját karrierjére koncentrál, észre sem veszi, hogy társát nehéz helyzetbe sodorja önzése miatt, szerelmi ügyben kínos helyzetbe kerül, ha nem elég körültekintő. Ikrek, munkájában sok új dolgot kell elsajátítania, különösen technikai téren, de anyagilag sokkal jobban jár. Szerelmi ügyekben csak a szívére hallgasson. Rák, lehet, hogy a héten minden fortét bevet, hogy visszahódítsa a kedvesét. Családi gondok miatt lehetnek viták, de végül a helyzet mindkettejük megelégedésére megoldódik. Oroszlán, egy rendezvény vagy esemény több pénzt viszel, mint amennyit tervezett, ezen ne keseregjen, mert végül élvezni fogja az eredményt. Szűz, párja úgy érzi, hogy mindent képes elrontani munkamániájával, beszélje meg vele a helyzetet és tudassa vele, hogy önnek a család a legfontosabb. Mérleg, az események gyorsan történnek, hallhat egy hírt, ami érinti a becsületét, védje meg magát. Skorpió, váratlan sikerekre számíthat pénzügyeiben, lehet, hogy egy régebbi befektetéséből most jön pénze, megkötheti élete legjobb megállapodását. Nyilas, ő jobban a szívére veszi a meggondolatlanul kimondott szavakat, mint a párja, mihelyt megtanul harcolni a jogaiért, tüstént jobban érzi majd magát. Bak, a mozgás és a friss levegő feltölti a szervezetét oxigénnel, és már ettől is megjavul a közérzete. Olyan munkába kezdjen, amivel hamar végez, mert karrierében fordulat várható. Vízöntő, borulátással kezdődik a hét, de kedvese megtesz mindent, hogy jobb kedvre derítse, bolygója érzelmi túlkapásokra sarkalja, keresse a középutat. Alak, minden új ötletét érdemes valóra váltani, viszont az időjárási frontokra igen érzékeny, nagyon megviseli a hangulatát.
1: FM 104,6 MHz.

0: Köszöntjük Miksa nevű hallgatóinkat! A Miksa név a Miklós régi magyar becéző formájából önállósult, de lehet a Mihály név becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilian magyarítására is alkalmazták. Számos híres viselője van a névnek, többek között Déri Miksa mérnök feltaláló, Maxim Gorki orosz író, Hel Miksa csillagász, Maximilian Schell színész, Stein Miksa honvédtábornok, és számos uralkodó mellett a legfontosabb önkedves Miksa, aki most a rádiót hallgatja.
1: A West FM Szolás 104.6-on az óra vége előtt még odaadjuk az ajándékunkat, a melancs cukrászával közösen egy-két főre szóló süti kóstolás lehetőségét. A melancsba a nyertesünk pedig nem más, mint Bircsákné Anita és Viktor az ő párja.
2: Igen, tessék.
1: Halló, Anitát Hello. Keresem.
2: Anita vagyok.
1: Szia, Anita. Van a párodnak egy drága, gyönyörű, odaadó, tündéri, figyelmes felesége.
2: Igen.
1: Márhogy nem rajtad kívül.
2: Igen.
1: Szóval azt üzeni a párod, Viktor, hogy te vagy a legdrágább kincse az egész világon, mindennél jobban szeret, és az élet egy gyönyörű, szépséges virágszája vagy.
2: Ez így van. Beírás.
1: Hány éve már?
2: 2, ma 2.
1: Ez a házasság évfordulótok, és mióta vagytok együtt?
2: 3 éve vagyunk együtt, és ma vagyunk 2 éves házasok.
1: Hát gratulálunk nektek szeretettel.
2: Nagyon szépen, köszönjük.
1: Tudod-e, Anita, hogy honnan hívlak?
2: A Best
1: FM-től. Szia, én is Anita vagyok, Szabó Anita. És üzenhetsz vissza így rajtunk keresztül Viktornak. Ha nincs ott melletted, mert ha ott van, akkor elmondod. Na, akkor hagyj szóljon.
2: Azt de lennek, hogy nagyon szépen köszönöm, és hogy én is nagyon szeretem, és hogy imádom.
1: Van-e kedvetek a melancs cukrászdában megünnepelni?
2: Igen.
1: Ezt a szép napot? Akkor nincs más dolgotok, mint meló után, vagy amikor lesz rá időtök a melancs cukiba beülni, ugyanis egy-két főre szóló süti meghívás a nyereményetek kávéval, cappuccinóval, üdítővel.
2: Köszönjük szépen.
1: Mivel telik a napod egyébként, is mit terveztetek mára, hogyha a publikus?
2: Dolgozom, egyébként én a munkahelyen vagyok, ő ott hol van, de itt dolgozom, úgyhogy de délután nyilván még a munkának, akkor együtt fogunk ünnepelni.
1: Jól van, minden jót kívánok nektek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Szép napot.
2: További szép napot. Köszi.

0: felújítások és új létesítmények is jöhetnek a hajdubihari katonai bázisokon. Alig termett gomba az idén itthon. Harmadik ezüstérmét is megszerezte Ozsvát Rihárd az EB-n. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen bővülhetnek a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lesz. A beruházásokhoz a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a forrást. A kivitelezéseknél költséghatékonyabb megoldásokat terveznek helyi vállalkozók bevonásával, írja honlapján a Honvédség. Alig termett gomba az idén itthon, a rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogl János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
2: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
0: Újabb ezüstérmet szerzett Ozsvát Rihárd, a Deac kerekesszékes vívója a Cardiffi Európa-bajnokságon. A sportoló szombaton tör egyéniben jutott döntőbe, ahol az olasz Emanuele Lambertinivel vívott nagy csatát, de végül egyetlen tussal 15-14-re alul maradt. Ozsvát korábban a vegyes törcsapattal és kard egyéniben is második lett, így már három ezüstéremmel zárta a kontinens viadalt. A Deac másik versenyzője Bujdosó Sándor a 26. helyen végzett törben, közölte a deac.hu.
1: Minden, ami víz, gáz, fűtésszereléshez szükséges, az időjárás jelentést a Komplex 95 Kft. Támogatja.
0: Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A zenei kedvencek között itt a Best FM játékra invitálom önöket, méghozzá a Scheffler játékára, ahol naponta egy darab 10 000 forint értékű Scheffler ajándékcsomag vár gazdára, illetve a főnyereményünk egy elektromos roller 200 000 forint értékben, amit nem most fogunk még sorsolni, hanem október 27-én. Aki még nem játszott velünk, az mindenképpen ragadjon telefont, és mondja el nekünk, hogy szerinte igaz vagy hamis az az állítás, amit el fogok mondani önöknek. Kizárólag SMS-ben és Viberen tudnak velünk játszani. A kérdésünk pedig úgy hangzik, ami már Fazekas Lacinál is elhangzott a reggelben, hogy a Scheffler kerékcsapágy megoldásai a debreceni villamosokban is megtalálhatók. Igaz vagy hamis a kijelentésem?
0: SMS és Viber számunk 30 933 1046. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
5: A programot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Városi Civil Alap keretében, civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotor versenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler.
0: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
0: megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
3: Hey, you-

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

Denise szólt a csoda Debrecen zenei kedvencei között 12:30 után itt a Best délelőttben. Gyuri jó voltából pedig egy újabb trafinfóval. Bővült a repertoárunk, a Vezér utcán fehér autóból mérnek trafipax. Legyen mindenki óvatos. Október pedig a női egészség és a látás hónapja, ami jó apropó lehet arra, hogy végig gondoljuk, hogy mikor foglalkoztunk utoljára tudatosan a saját egészségünkkel. Vannak ugyanis olyan betegségek, aminek semmi jele nincsen, ezért nagyon fontos a szűrés. Magyarországon évente mintegy 1400 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, az esetek mintegy 90%-áért pedig a HPV vírus egyes törzsei felelnek. És bár a fertőzések többségét a szervezet 9-24 hónapon belül legyőzi, a magas kockázatú vírus típusok tartós betegség esetén kóros elváltozást indíthatnak el. Az emlődaganat kezdeti stádiumában szintén teljesen panaszmentes lehet, éppen ezért fontos, hogy 40 éves kor felett évente menjenek el a hölgyek mammográfiára, fokozott kockázat esetén pedig rendszeresen vegyenek részt szűrésem. Ha nők egészségéről beszélünk, akkor ritkábban jut eszünkbe a szív, pedig a szív és érrendszeri kockázati tényezők is sokáig észrevétlenek maradhatnak. A vérkép és a vizelet eltérései olykor már azelőtt felhívhatják a figyelmet egy problémára, hogy annak jól felismerhető tünetei lennének. A szemészeti vizsgálat is jóval többről szól, mint hogy kell-e új szemüveg. Évente egyszer mindenképpen érdemes szemészeti kontrollra is elmenni. Októberben a női hónap és a látás hónapjához kapcsolódóan több vizsgálat és kedvezményesen vehető igénybe, kutakodjanak ezután nyugodtan az interneten, és ne hanyagolja senki magát. A zenei kedvencek között

A hétfő délelőtt hamarosan magunk mögött tudhatjuk egy trafiinfóval, amit már elmondtam egyébként a közlekedőknek, a Vezér utcán mérnek. Egy fehér autóból legyenek óvatosak, indítom az óra utolsó dalát, Phil Collins és a Can't Stop Loving You. A déli hírek után pedig indul a hétfő déli kívánságműsor, itt a Best FM-en jöhetnek a zenei kedvencek, a Forró Drót 500-500.

0: Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés, folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Családi nappal ünnepelték a Nagy Erdőt a Szigetkékben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármáni Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés. A tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a jó évjáratok termésének akár csak a harmada kerülhet idén a piacra, véli a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc szerint a szélsőséges időjárás a dió minőségét is rontotta, sok helyen kisebb szemekre és barnuló dióbélre lehet számítani. A kevesebb jó minőségű áru az árakban is megmutatkozhat. A Haon cikke szerint így a dióbél kilónkénti ára minőségtől és az értékesítés helyétől függően 3000 és 5000 forint között alakulhat, a jövő év első felében pedig további drágulás is elképzelhető. Hogy idén mennyi lesz a diótermés Hajdú-Biharban, egyelőre nem tudni. Tavaly a megyében 337 hektáron termesztettek diót, az átlagos terméshozam pedig hektáronként 0,9 tonna volt. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tért kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
3: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakör, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
2: Családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját a debreceni Szigetkék játszóparkban. A látogatókat interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstoló és az élővilághoz kapcsolódó játékos kihívások is várták. A környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet, többek között a Future of Debrecen mozgalom és a Zöld Őrszem környezeti ellenőrző rendszer bemutatásával. A Nagy Erdőt 1939. október 10-én nyilvánították védetté. Az országban elsőként, a mostani esemény záró programja pedig egy másik mérföldkőhöz is kapcsolódott. A Szigetkék játszóparkban a hétvégén köszönthették az 1 milliómodik látogatót. Tudósít a De Hír. Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,1.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utánam. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best FM.

déli kívánság műsorban már az ebéd mellé szólnak a zenei kedvencek. Itt a Best FM-en, Hello Debrecen, Bon Jovi neve egyet jelent rock nagy himnuszaival, a lendületes gitárokkal és Bon Jovi összetéveszthetetlen hangjával. Több mint 4 évtizede velünk vannak, dalaik pedig ma is ugyanúgy megmozgatják a közönséget. Mondom mindezt azért, mert hogy Anna Marinak egy Bon Jovi dal érkezik, aki küldi mindenkinek, aki imádja az igazi rockzenét, és annak is, akinek ez a dal szép emlékeket idéz. 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933.

A Pannonia indult el Dessértől itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban. Hello mindenkinek, egy csupa szív gyönyörű nőnek küldik Lénának, Niki kérésére is játszom. Dorinának pedig ezzel kívánom boldog születésnapot az egész család. Jönnek a zenei kedvencek, 14 óráig fogadjuk a hívásokat. A forró drót 500

A Best FM déli kívánság műsorában Évi kérésével haladunk tovább, aki SMS Viber számunkra küldte el a kérését. Ez a 30-as-9-33-104-6, és Share Believe című dalát küldi a lányoknak, így az ebéd utáni kávézás mellé. Share Believe című világslágere pedig 98-ban jelent meg, és egy igazi zenetörténet mérföldkő lett, hiszen az első között használta feltűnő futurisztikus hangzásként az autotune technológiát, amely később a popzene egyik legmeghatározóbb eszközévé vált, mutatom.

0: Főigazgatókat keresnek a szakképzési centrumok élére, mesterséges intelligenciával segítenék a gazdákat. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért, gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. A mesterséges intelligencia is segíthet a magyar mezőgazdaságnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Ennek első lépéseként a Debreceni Egyetemen megrendezték a tiszántúli agrártudományi napokat, ahol a szakemberek az aszály, a csapadékhiány és a hőhullámok jelentette kihívásokról tanácskoztak. Itt elhangzott, hogy az egyetem kutatói több évtizedes termelési és időjárási adatokat elemeznek a mesterséges intelligencia segítségével. Olyan rendszert fejlesztenek, amely segítheti a gazdákat a terméshozam, az öntözés és a növényvédelem tervezésében. A szakemberek szerint a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás egyre fontosabbá válik. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem rektor helyettese arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében a felmelegedés már elérte az 1,7 Celsius fokot, a csapadékhiány pedig Debrecen térségében is komoly gondot jelent. Közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék

0: 13 óra múlt egy bő 10 perccel, itt a Best FM-en pedig továbbra is pörögnek a zenei kedvencek az önök szerkesztésében 14 óráig, és több mint másfél órával rövidül a nappalok hossza októberben, így a hónap végén már jóval korábban fog sötétedni. Ha valamiben jó kedvet szeretnének meríteni, az mindenképpen a Best FM legyen a kedvenc dalukkal, hogy milyen kéréssel folytatjuk, az pedig azt is mondja el nekünk, aki már itt van a vonalban. Szia, melyik dalt szeretnéd?
1: Eminemtől szeretnénk kérni a Lose Yourself.
2: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Beszélsem rádió.
1: Jó napot kívánok, Anita, Kati néni vagyok. Ma van a születésnapom, és szeretném kérni Andrea Bocellitől a Time to Say Goodbye.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ez a kedvenc.
1: Köszönöm szépen, igen, egyik, az egyik. A másik az előbb már elhangzott
0: a nagy bogi. A nagy bogi volt a másik. Ó, hát ez két külön
1: műfaj. Különböző, igen. De hát így jó a világ, vagy így kerek a világ.
0: Igen, hogyha színes és változatos. Hozom a dalt akkor, minden jót.
1: Köszönöm,
0: kívánok.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Andrea Bocellivel és Sarah Brightmannel zárjuk a hétfő déli kívánság műsort, Folyt Köf pedig 17 órától Balogh Vilmossal itt a Best FM-en. Várjuk akkor is a zenei kedvenceket, én pedig csodás délután kívánok mindenkinek, találkozunk legközelebb itt a 104.6-on. Szabó Anitát hallották.

0: Felújítások és új létesítmények is jöhetnek a hajdú-bihari katonai bázisokon. Alig termett gomba az idén itthon. Harmadik ezüstérmét is megszerezte Ozsvát Rihárd az EB-n. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen bővülhetnek a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lesz. A beruházásokhoz a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a forrást. A kivitelezéseknél költséghatékonyabb megoldásokat terveznek helyi vállalkozók bevonásával, írja honlapján a Honvédség. Alig termett gomba az idén itthon, a rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogl János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
2: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azok

Másik versenyzője Bujdosó Sándor a 26. helyen végzett törben, közölte a deac.hu. Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Te is vágysz egy minőségi burgerre? Német konyha bútorok most 25% bevezető kedvezménnyel a Konyhaluxnál. Burger Küchen. Harapj rá a német minőségre. Konyhalux.hu.
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
6: A reklám után újra.
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy.
12: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
13: A Best FM.
6: A Best FM.

0: te is lehetsz a Best FM trafi vadásza. A forró drót 500-540.
1: Amigo!

0: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés, folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Családi nappal ünnepelték a nagy erdőt a Szigetkékben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés. A tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a jó évjáratok termésének akár csak a harmada kerülhet idén a piacra, véli a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc szerint a szélsőséges időjárás a dió minőségét is rontotta, sok helyen kisebb szemekre és barnuló dióbélre lehet számítani. A kevesebb jó minőségű áru az árakban is megmutatkozhat. A Haon cikke szerint így a dióbél kilónkénti ára minőségtől és az értékesítés helyétől függően 3000 és 5000 forint között alakulhat, a jövő év első felében pedig további drágulás is elképzelhető. Hogy idén mennyi lesz a diótermés Hajdú-Biharban, egyelőre nem tudni. Tavaly a megyében 337 hektáron termesztettek diót, az átlagos terméshozam pedig hektáronként 0,9 tonna volt. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak. Egyúttal felismerjék az online tért kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
0: Családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját a debreceni Szigetkék játszóparkban. A látogatókat interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstoló és az élővilághoz kapcsolódó játékos kihívások is várták. A környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet, többek között a Future of Debrecen mozgalom és a Zöld Őrszem környezeti ellenőrző rendszer bemutatásával. A Nagy Erdőt 1900

0: emelkedik a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Bestet hallgatják, 3 óra van. Hoztam egy kis hangulatjavítót önöknek. Nyugalom, csak legális dolgok. Jövünk a legjobb zenékkel, felpörgetjük a munkaidő hátralévő részét. Itt van Rihanna és az Only Girl.
3: A hírek

0: Itt addig a legmorcosabb főnök is mosolyog. Karol G dala szólt a Best FM-en. Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és az utakon is mosolyognak, mert fényképeznek.
1: Szia, Imre vagyok. A Leiningen utcán kint van a trafipak mérnek, úgyhogy legyen mindenki óvatos.
0: Köszönjük szépen, Leiningen utca Trafipax, illetve most írta meg nekünk István, hogy Hatházon a Béke útján is ellenőrzés van.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Szükségem van önökre, ha közlekedési infójuk van, akkor írjanak a 3933 1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Cserébe a legjobb zenéket tudom felajánlani, most jön az Atomic Kitten.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotorversenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schaeffler Debrecen. We are Schaeffler.
3: A Papoptikában november 15-ig minden Rodestock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
5: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
4: Orient Lakó Park. Debrecen.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hey, this is Justin Timberlake.
10: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
11: Hello, I'm Phil Collins.
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Ez a Best FM a 104.6-on, Robbie Williams énekelt, és a mai napi kérdésre elküldték már a helyes választ?
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ma reggel elindult nálunk a Scheffler Debrecen játéka. Minden nap egy igaz-hamis kérdést kell megválaszolniuk, és a napi nyeremény egy 10.000 forint értékű Scheffler Debrecen ajándékcsomag. A játék legvégén pedig ott a fődíj, egy 200.000 forint értékű elektromos roller. Nagyon fontos, hogy a rollerre mindenki esélyes, aki helyesen válaszol. Tehát nem csak az, aki a napi nyereményt elviszi, hanem mindenki, aki helyes választ küld nekünk a hét folyamán. Ha többször küldenek helyes választ, akkor többször is bekerülnek a sorsolásba. Na, mondom a mai kérdést. Igaz vagy hamis, hogy a Scheffler kerékcsapály megoldásai a debreceni CAF vagy KAF villamosokban is megtalálhatóak? Igaz vagy hamis, hogy a Scheffler kerékcsapály megoldásai a debreceni CAF, KAF villamosokban is megtalálhatóak? Igaz vagy hamis, nekem bőven elég, ha ennyit küldenek SMS-ben vagy Viberen a 3933-1046-ra. 3933-1046. Mindjárt sorsolom is a mai nyertest, úgyhogy érdemes minél hamarabb mozgásba lendülni.
2: Reklámot hallottak.

ez a Best FM a 104.6-on. A Trafipaxok nagyon kis aktívak ma. Ugye Debrecenben mérnek a Leiningen utcán, mérnek a Mák utcán, Hatházon továbbra is kint vannak a Béke útján, és ami a legfrissebb, betírja nekünk, hogy a 35-ösön Józsa felől érkezve Böszörmény határában is ellenőrzés van. Meg még egy közlekedési info, bár ez nem tudom, hogy kiket fog érinteni, minden esetre jó, ha tudnak róla, hogy meghibásodott egy szennyvízvezeték a Göcs belső közlekedési útján, a Szervizút és a Futó utca között. Egy jó nagy gödröt kellett emiatt ásnyolni az út közepére, úgyhogy értelemszerűen ott most nem lehet közlekedni néhány napig. A vízmű mindenkitől azt kéri, hogy a munkavégzés ideje alatt kerüljék el ezt a belső közlekedési utat, tehát a Göcs belső közlekedési útján, a Szervizúton és a Futó utca közötti részen néhány napig nem lehet autózni. Na, Besten viszont padlógázzal megyünk tovább. Itt a Cutting Crew és a Tied in Your Arms, aztán jönnek mindjárt a hírek.

0: Főigazgatókat keresnek a szakképzési centrumok élére, mesterséges intelligenciával segítenék a gazdákat. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a repont automatáknál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért, gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. A mesterséges intelligencia is segíthet a magyar mezőgazdaságnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Ennek első lépéseként a Debreceni Egyetemen megrendezték a tiszántúli agrártudományi napokat, ahol a szakemberek az aszály, a csapadékhiány és a hőhullámok jelentette kihívásokról tanácskoztak. Itt elhangzott, hogy az egyetem kutatói több évtizedes termelési és időjárási adatokat elemeznek a mesterséges intelligencia segítségével, olyan rendszert fejlesztenek, amely segítheti a gazdákat a terméshozam, az öntözés és a növényvédelem tervezésében. A szakemberek szerint a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás egyre fontosabbá válik. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem rektor helyettese arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében a felmelegedés már elérte az 1,7 Celsius fokot, a csapadékhiány pedig Debrecen térségében is komoly gondot jelent. Közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. További 3.

0: rászállunk arra, hogy a repontrendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: Debrecenben és a térségben gyengén felhős időre számíthatunk, 16-17 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig 7 fokig hűlhet le a levegő, helyenként felélénkülhet a szél, csapadék viszont nem érkezik. Az előrejelzések szerint a parlagfű pollenje még a közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben, ezért az arra érzékenyeknél még mindig jelentkezhetnek allergiás tünetek.
2: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Itt a Best a 104.6-on, 4 óra elmúlt. Izgulnak? Önök közül valaki nem sokára gazdagabb lesz egy 10.000 forint értékű ajándékcsomaggal. Mindjárt sorsoljuk a Scheffler játék napi nyertesét, de hogy addig is fokozzuk az izgalmakat, javas például Shakira és a Die Die!

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Óvatosan hazafelé, mert a Trafipaxok munkaideje még nem ért véget. Dolgozik a Trafibox a Mák utcán, és a mi híreink szerint még ellenőrzés van a Leiningeren is. Vigyázzanak nagyon. És közben adjunk valakinek egy ajándékcsomagot.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Egy nagy össznépi igaz vagy hamis játékot indítottunk ma reggel. Természetesen a Schaeffer Debrecen játékáról van szó. Rengetegen beszálltak. A legszerencsésebbet már is visszahívjuk és átadjuk a jól megérdemelt ajándékát.
3: Hello.
0: Halló, szia Beatrix, itt a Best FM Rádió.
3: Ja.
0: Emlékszel még rá, valamikor hajnal 8:30-kor játszottál velünk?
3: Igen.
0: Ugye az volt a mai kérdés, hogy igaz-e, hogy a Schaeffer kerékcsapágy megoldásai a debreceni CAF vagy KAF villamosokban is megtalálhatóak. Igaz vagy hamis?
3: Igen, igaz.
0: Igaz, így van. Tudtad, vagy utána néztél, vagy tippeltél, vagy megérzés?
3: Hát megérzés, de utána néztem.
0: Ezt szokták is mondani, hogy a női megérzések csapágyakban nagyon jók. Tehát ha csapágyakról van szó, akkor a női megérzés az mindig segít. Gratulálok neked, így van, természetesen igaz volt az állítás. Csupa jó dolog fog veled történni innentől kezdve. Először is tiéd a mai napi ajándék, gratulálok.
3: Egy köszönöm szépen.
0: 10 000 forint értékű Schaeffer ajándékcsomag, illetve természetesen esélyes vagy a játék fődíjára a 200 000 forint értékű elektromos rollerre is. Szerintem lassanként kezdjen neki helyet csinálni, sose lehet tudni.
3: Jó,
0: vagy mit mondom, a rollerrel kapcsolatban mit mond a megérzésed, megnyered?
3: Igen.
0: Jó, úgy legyen. Néhány nap múlva kiderül, hogy ebben is igazad van-e. A napi ajándékcsomaghoz minden esetre gratulálok.
3: Köszönöm szépen.
0: Ez már biztosan a tiéd.
3: Köszönöm.
0: Akinek pedig most nem sikerült nyernie, az se szomorkodjon. Mindenki, aki azt írta, hogy igaz az állítás, esélyes a rollerre, holnap pedig újabb kérdéssel jövünk.
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
7: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madás Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
8: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei
9: megállás nélkül.
11: Hello, we are Imagine Dragons.
12: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
13: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
14: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
14: A Best FM.

4-6-ot hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek. Ismerik a régi mondást? Vigyázz, hogy mit kívánsz, mert még a végén valóra válik. Hát nálunk nagy esély van rá. 5 órától kívánságműsor. Mostantól pedig elkezdeném gyűjteni a kéréseket. Kinek mit játszhatok majd? Már most megsúghatják. Az 500-540 már is csöröketnek. 5 órától 7 óráig. Ma is kívánságműsor. 500-540 lehet hívni. Közben pedig az AK 26 millió is beveti magát. Jön tőlük a bluff.

0: legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési információm lenne, nem tudom, hogy bemondták-e már. A Kassai Irodaháznál a szervizónak utóutca irányába le van zárva, hatalmas a káosz, aki teheti, ne arra menjen, hanem inkább vissza a város irányába. Sziasztok!
0: Jó utat kíván! A Best FM. A Best.

a Best FM, a 104-ot hallgatják, és már most szólunk önöknek előre, nehogy a hétvégén aztán meglepődjenek rajta. Vasárnap hajnalban több banknál is szünetelhet az azonnali fizetés rendszere. Ez egy előre tervezett leállás lesz. Karbantartási és fejlesztési munkákat fognak végezni. Vasárnap hajnali 1 és 3 óra között előfordulhat, hogy nem fognak tökéletesen működni a bankkártyák, nem érkeznek meg azonnal a pénzek. Ez tehát egy tervezett karbantartás lesz, de hogyha mondjuk pot buliban lesznek, szombat éjszaka, akkor azért ezt úgy kellemetlen lenni, KP-val készüljenek. Tehát vasárnap hajnali 1 és 3 óra között több bank informatikai rendszerében is leállás lesz karbantartás és fejlesztési munkák miatt. Na, Bestem, viszont nincs leállás, sőt, hát most fogunk igazán felpörögni. 5-kor kezdődik a kívánságműsor, az 500-540-en már hívhatnak, egyébként pedig fogadjanak el egy csomó jó kívánságot most a Carson Comától.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit. 104.6 Best FM.

FM, a 104.6-ot hallgatják, és mivel 5 óra van, ezért mostantól önök fogják elhúzni a város nótáját, innentől önök döntik el, hogy mit hallgat Debrecen. Kezdődjön a kívánság!

0: hívhatnak bennünket, és akkor ezzel a nagy Best FM-es slágerrel indítunk is mindjárt az Ankara Echo-hoz és a Benny áll. Este hétig kívánság műsor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával. Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
6: A programot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Városi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
7: Felújítások és új létesítmények is jöhetnek a hajdúbihari katonai bázisokon. Alig termett gomba az idén itthon. Harmadik ezüstérmét is megszerezte Ozsváth Rihárd az EB-n. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
8: A Best FM-en.
7: Jelentősen bővülhetnek a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lesz. A beruházásokhoz a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a forrást. A kivitelezéseknél költséghatékonyabb megoldásokat terveznek helyi vállalkozók bevonásával, írja a honlapján a Honvédség. Alig termett gomba az idén itthon, a rekordokat döntő

0: hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Újabb ezüstérmet szerzett Ozsvát Richárd, a Deac kerekes székes vívója a Cardiffi Európa-bajnokságon. A sportoló szombaton tör egyéniben jutott döntőbe, ahol az olasz Emanuele Lambertinivel vívott nagy csatát, de végül egyetlen tussal 15-14-re alul maradt. Ozsvát korábban a vegyes tőrcsapattal és kard egyéniben is második lett, így már három ezüstéremmel zárta a kontinens viadalt. A Deac másik versenyzője Bujdosó Sándor a 26. helyen végzett törben, közölte a deac.hu. Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.
2: És most
3: indul az esti kívánság műsor
2: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Balogh István Vilmos. Annyi kérés van már most is előttem, hogy még egy tapasztaltabb aranyhalnak is feladná a leckét, de neki kezdünk. Kívánság műsor este hétig a 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak is a legbátrabbak. Na és akkor nézzük, például jön majd Lana Del Rey és a Summertime Sadness, Balázs küldi Anitának. Előtte Charlie-tól az Az légy, aki vagy, ez Bernadette nagy kedvence, azt írja, hogy éppen hazafelé tart a csúcsforgalomban, úgyhogy van ideje meghallgatni. Küldjük neked óvatosan. Kezdetnek pedig egy igazi Best FM-es kedvenc, az Ankara Echoes és a Benny Áll. Kinek szóljon? Szia!
5: Szia, Móni vagyok.
4: Hallgatlak.
5: Én ezt a számot küldeném a páromnak, Robinak.
4: Mit üzenünk Robinak? Valami szépet?
5: Hogy sietek ma hozzá, és szeretem.
4: Rendben van, remélem hallotta. Köszönöm.
5: Köszönöm.
4: Innentől kezdve önökön múlik, hogy mit hallgat a város. Este hétig kívánság műsor.

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
2: Hova mész? Hova futsz?

0: Debrecen. Elindítottuk a mai kívánság műsort. Ez a Best FM a 104.6-on. Hívjanak gyorsan.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Editnek mindjárt jobbulást kívánunk az egyik kedvenc dalával. Jön majd a Klub 54-esen, ne felejtsd el. Előtte pörgés ezerrel az Offenbach és az Overdrive ma Istvánnak szól, és természetesen a vonalban is egy drága hallgatónk. Szia!
2: Sziasztok, Tibi Hello. Vagyok, és számot kérek.
0: Parancsolj, tiéd a terep.
2: Olyat kérnék, hogy Halott pénztől a Feneked a gyengém.
0: Nekem valami azt sugja, hogy ezt egy lánynak szeretnéd küldeni.
2: Igen, meglepő módon.
0: Kinek?
2: Szóljon Edinának. És hát az üzenet a dalban ennyi.
0: Oké, rendben van, hát ha ő is visszaüzen neked valamit, hogy neki pedig mi a gyengéd. Kíváncsi várjuk.
2: Oké,
0: köszönöm szépen, hello, hello. A Halott pénz mindjárt jön itt a Besten a kívánság műsorban. Most önök válogatják az zenéket este hétig.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
6: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
7: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
8: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
5: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
1: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
1: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
1: Ott van veled.
4: A Best FM.
1: A Best FM.
14: Hogy legyek én igazán gyengébb, arra feneked az

0: pedig ne felejtsék el, hogy 5-től 7-ig ma is kívánság műsor itt a Bestán.
1: 6-10-7 szólt már.
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Bőven van még időnk este 7-ig, úgyhogy bátran csörögjenek, pöttyögjenek. Felpörgünk rendesen egy energiabomba a 90-es évekből, a House of Pain és a Jump Around. Balázs küldi mindenkinek, aki szereti. Előtte Romantika, Krisz Ruditól jön a homokba rajzolt szerelem, Erika szeretné meghallgatni a munkatársaival munka közben, és hát naná, hogy telefonálunk is van. Szia!
3: Szia, Gabi vagyok, és Alex Warrentól kérném a Fever Dream-et.
0: Hova szól?
3: És Ivetnek szeretném küldeni Derecskére, hogy szeretem őt.

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Ez a Best FM a 104-on, ugráljanak velünk, este hétig kívánság műsor, tudnak nekünk írni, tudnak minket hívni, csak siessenek, mert egyre kevesebb a kiadóhelyünk. Nem sokára ide varázsoljuk Lady Gagát, jön majd az Abrakadabra, Mónika kérésére, de hát természetesen a telefonálóké az elsőbség, Vanda van a vonal végén, szia, hallgatlak!
1: Szia, egy eddaszámot szeretnék kérni az apukámnak, hogy gyógyuljon meg.
0: Ó, szegény, jobbulás neki, de remélem nincs nagy baj.
1: Hát, megfázok kicsit.
0: Ó, mondjuk a férfinát, ha az veszélyes tud lenni, az súlyos, igen. Oké.
1: Okay. Köszönöm. Szépen.
0: Hello, hello. Jöjjön az Eddától a kör, itt a Best kívánság műsorában.

0: 5-től 7-ig minden nap kívánság műsor. Ez itt a Best FM a 104.6-on. Tudják a dolgukat, írjanak a 3933 104.6-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forródrótól.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Én is tudom a dolgomat, mindjárt játszom például Ildikó kérésére Jennifer Lopez és Pitbull nagy slágerét, jön majd az On The Floor, de közben a vonal végén Viktor várakozik, szia!
2: Ja, én egy Majka számot szeretnék kérni.
0: Oké, bármi jöhet Majkától?
2: Hát a Belehalok ott, ha lehet.
0: Jó, rendben van. Kinek szól, kinek küldöd?
2: Igazából hát csak magamnak, mert szeretem.
0: Akkor mi küldjük neked már is, jó lesz így?
2: Szuper, okay. Köszönöm.
0: Majka és a Belehalok. Ez a Best kívánság is rá.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
4: 4D futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.
5: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés, folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Családi nappal ünnepelték a Nagy Erdőt a Szigetkékben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: A Best FM-en.
5: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés. A tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a jó évjáratok termésének akár csak a harmada kerülhet idén a piacra, véli a Fruit

0: Tavaly a megyében 337 hektáron termesztettek diót, az átlagos terméshozam pedig hektáronként 0,9 tonna volt. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tért kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
1: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakör, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
0: Családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját a debreceni Sziget Kék Játszóparkban. A látogatókat interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstoló és az élővilághoz kapcsolódó játékos kihívások is várták. A környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet, többek között a Future of Debrecen mozgalom és a Zöld Őrszem környezeti ellenőrző rendszer bemutatásával. A Nagy Erdőt 1939. október 10-én nyilvánították védetté. Az országban elsőként, a mostani esemény záró programja pedig egy másik mérföldkőhöz is kapcsolódott. A Szigetkék Játszóparkban a hétvégén köszönthették az 1 milliómodik látogatót. Tudósít a De Hír. Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.
2: Köszönjük szépen a híreket. 6 óra múlt 6 perccel, ez a Best FM, ahol 7 óráig kívánságműsor. A 06 30 93 104 6-ra megírhatják, hogy mit szeretnének hallani, az 500-540-en pedig elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. Például én úgy sejtem, hogy Ibolya még dolgozik, valószínűleg ezért kérte a Beatrice-től a 8 óra munkát. Mindjárt játszom neked, viszont, haló!
3: Jó napot kívánok, igen, a Smooth Criminal Michael Jackson zenét kérünk.
2: Annak semmi akadálya nem lesz. Kinek szeretnéd küldeni?
3: Hát a Mónikának.
2: Ő kicsoda?
3: Az anyukám.
2: Az anyukádnak. Oké, okay. Mit üzensz neki?
3: Azt, hogy szeretem.
2: Az a legjobb, az a legszebb üzenet. Jól van, nem sokára jön a dal, köszönöm.
3: Hallásra.
2: Egy Michael Jackson dalt kell küldenünk egyébként Szakadáti Levikének is, aki a nagypapája szerint egy igazi Jacko imitátor. Hát kár, hogy nem látjuk, de hát ha majd egyszer. Szóval Michael Jackson és a Smooth Criminal, már jön is a Best Kívánság műsorában.

0: Rest FM. Kívánságműsor 5-től 7-ig. Ne hagyjanak unatkozni továbbra sem. Önök válogatják a zenéket, írjanak az SMS és Viber számunkra, vagy hívjanak föl, és akkor akár élőadásban is megbeszélhetjük, hogy mit szeretnének kérni. Például jó, majd a Well Hello-tól a barátom, ezt Norbi küldi a legjobb barátjának, Andrisnak szülinapjára. Isten éltesse őt!
1: Happy birthday!
0: A Well Hello előtt Bruno Mars is beugrik hozzánk, az aktuális nagy slágere szól majd, az I Just Might, Enikő kérésére, és mindezek előtt még valami.
2: Szia, szia, egy számot szeretnék kérni. Feleségemnek szeretném küldeni Love Me Like You Do-t. Azt üzenem, hogy a három fiunkkal nagyon szeretjük mindennél jobban.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Két hétvége, ami fordulópontot jelenthet karrieredben. Találkozz a BMW Group gyár Debrecen csapatával október 10-én és 11-én, valamint 17-én és 18-án szombaton és vasárnap a Fórum Debrecenben. Indítjuk a harmadik műszakot, és téged is várunk nem csak legújabb állásajánlatainkkal, de ezúttal az iX3 mellé izgalmas virtuális gyártúrákat is hozunk, hogy még a termelésbe is bepillanthass. További infókért kövess minket a Facebookon. BMW Group gyár Debrecen.
2: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu és a Kölcseiben.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hey, this is Anastasia.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: This is Carly Rae Jepsen.
8: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
9: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
12: A Best FM.
10: A Best FM. Oh!

0: ez a kívánság műsor a Best FM-en. Kérték már a kedvenc dalukat? Most már azért sietni kell, az utolsó fél órára fordultunk rá.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Ahogy nézem itt a kéréseket, jó változatosak leszünk szokás szerint a következő percekben. Például egy bikini dalt kell elővennünk Gábor kérésére. Rám bízta, hogy melyik legyen a bikinitől, legyen a Veri az élet, mert azt rég hallottuk. Előtte 50 Cent, P.I.M.P. Hugo névvel kérte tőlünk valaki. Természetesen nem sokára játszom, és a vonal végén pedig Imre. Jó estét!
3: Jó estét! Sziasztok! A feleségemnek, Nolainé Erzsébetnek ma van a születésnapja. Nem mondom meg, hanyadik.
0: Hát 20-nál nem lehet több.
3: Nem. És egy Zambó Jimmy számot kérek neki.
0: Jó, van kedvence?
3: Van, persze.
0: Melyik?
3: A Még nem veszíthetek, azt nagyon szereti.
0: Jó, hát akkor mi mást is játszották neki, mint Zambó Jimmy-től ezt a dalt. Isten éltesse őt, boldog szülinapot!
3: Köszönjük, jó estét mindenkinek!

0: estét! Köszi, hogy ma este is velünk kívánság műsoroznak. 5-től 7-ig minden este jönnek a zenei szerkesztőink. Az utolsó másodpercig minden pillanatot ki kell használni. Ja, majd például a Bazsi kívánságára a Temper City és a Self-Aware, egy aktuális nagy sláger. Előtte Viberen kérte valaki tőlünk Báj Alex és Nagy Bogi közös dalát. Jön majd a Nem hiszek, a vonal végén pedig állandó telefonálunk, Gizmo.
1: Albi, most Gizmo vagyok. Szeretnénk egy dalt kérni, rád bízom a választást, lassú legyen, és küldeném Anikónak, Nikinek, Vivinek, a Józsinak, akkor a Reginának, neked is kicsenleti.
0: De várj, a dal legyen lassú, vagy én válaszom lassan?
1: Lassú legyen a dal.
0: De választhatom gyorsan a lassúdat.
1: Igen.
0: Jó, csak hogy értsük egymást, hogy ugyanarra gondolunk. Oké. Köszi.
1: Hello.
2: Best FM kívánság műsor.
0: Hát végül is nem én választottam a lassúdat, hanem Zsófi, a Scorpions és a Still Loving You itt a Best FM.

0: itt a 104.6-on. A kívánságműsor utolsó perceire fordultunk, sajnos már csak egy kérésre lesz időnk. Bocsánatot kérek azoktól, akik kimaradnak, de az utolsó dalunk jön, elfogyott az időnk. Jön a Bestiáktól, a Reggel túl messze van. Na, vajon kinek szól ez a dal? Haló!
1: Szia, Ibolya vagyok.
0: Hallgatlak.
1: És szóljon ez a dal mindenkinek, aki éjszakás műszakban dolgozik ma.
0: Ó, mennyire van messze a reggel? Meddig dolgoztok?
1: Hát elég messze. Reggel 6-ig dolgozunk.
0: Ajajajaj.
1: De így szeretjük.
0: Jól van, rendben van. Küldöm nektek a dalt, aztán jó munkát nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Ezzel zárjuk a mai kívánságműsort. Köszi mindenkinek. Holnap találkozunk.

0: Főigazgatókat keresnek a szakképzési centrumok élére, mesterséges intelligenciával segítenék a gazdákat. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a repont automatáknál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért, gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. A mesterséges intelligencia is segíthet a magyar mezőgazdaságnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Ennek első lépéseként a Debreceni Egyetemen megrendezték a Tiszántúli Agrártudományi Napokat, ahol a szakemberek az aszály, a csapadékhiány és a hőhullámok jelentette kihívásokról tanácskoztak. Itt elhangzott, hogy az egyetem kutatói több évtizedes termelési és időjárási adatokat elemeznek a mesterséges intelligencia segítségével. Olyan rendszert fejlesztenek, amely segítheti a gazdákat a terméshozam, az öntözés és a növényvédelem tervezésében. A szakemberek szerint a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás egyre fontosabbá válik. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem rektor helyettese arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében a felmelegedés már elérte az 1,7 Celsius fokot, a csapadékhiány pedig Debrecen térségében is komoly gondot jelent, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
0: Debrecenben és a térségben gyengén felhős időre számíthatunk. 16-17 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig 7 fokig hűlhet le a levegő, helyenként felélénkülhet a szél, csapadék viszont nem érkezik. Az előrejelzések szerint a parlagfű pollenje még a közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben, ezért az arra érzékenyeknél még mindig jelentkezhetnek allergiás tünetek.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.

0: Felújítások és új létesítmények is jöhetnek a hajdubihari katonai bázisokon. Alig termett gomba az idén itthon. Harmadik ezüstérmét is megszerezte Ozsváth Richárd az EB-n. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen bővülhetnek a katonai létesítmények felújításai Debrecenben és Hajdúhatházon. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a debreceni Kossuth laktanyában tartott értekezletet, ahol a katonák szolgálati körülményeiről és az épületek állapotáról is egyeztettek. A bejárás során több olyan épületet is láttak, amelyek állapota évtizedes lemaradást mutat. A miniszter szerint javítani kell a katonák körülményein, ehhez pedig a már megkezdett felújítások folytatására és új létesítmények építésére is szükség lesz. A beruházásokhoz a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a forrást. A kivitelezéseknél költséghatékonyabb megoldásokat terveznek helyi vállalkozók bevonásával, írja honlapján a Honvédség. Alig termett gomba az idén itthon, a rekordokat döntő aszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogl János gombaszakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
2: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tart,

Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.

0: autóban, munkahelyen,
1: bárhol. Best FM. Let me talk to you.

0: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés, folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. Családi nappal ünnepelték a Nagy Erdőt a Szigetkékben. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Jelentősen visszaeshet idén a diótermés. A tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a jó évjáratok termésének akár csak a harmada kerülhet idén a piacra, véli a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc szerint a szélsőséges időjárás a dió minőségét is rontotta, sok helyen kisebb szemekre és barnuló dióbélre lehet számítani. A kevesebb jó minőségű áru az árakban is megmutatkozhat. A Haon cikke szerint így a dióbél kilónkénti ára minőségtől és az értékesítés helyétől függően 3000 és 5000 forint között alakulhat, a jövő év első felében pedig további drágulás is elképzelhető. Hogy idén mennyi lesz a diótermés Hajdú-Biharban, egyelőre nem tudni. Tavaly a megyében 337 hektáron termesztettek diót, az átlagos terméshozam pedig hektáronként 0,9 tonna volt. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tért kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan főbb témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
0: Családi programokkal ünnepelték a Nagy Erdő napját a debreceni Szigetkék játszóparkban. A látogatókat interaktív természetismereti foglalkozások, mézkóstoló és az élővilághoz kapcsolódó játékos kihívások is várták. A környezetvédelem fontosságára is felhívták a figyelmet, többek között a Future of Debrecen mozgalom és a Zöld Őrszem környezeti ellenőrző rendszer bemutatásával. A Nagy Erdőt 1939. október 10-én nyilvánították védetté. Az országban elsőként, a mostani esemény záró programja pedig egy másik mérföldkőhöz is kapcsolódott. A Szigetkék játszóparkban a hétvégén köszönthették az 1 milliómodik látogatót. Tudósít a De Hír. Legtöbb 15-16 fokot mérhetünk a következő napokban Debrecenben és a környéken. Felhős, napos órák váltakozhatnak. Csapadék egyelőre nem érkezik térségünkbe. Helyenként felélénkülhet a szélmozgás, éjszakára pedig a hét elején 7 fokig, a hét közepén már akár 3 fokig is lehűlhet a levegő.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpia!

0: Főigazgatókat keresnek a szakképzési centrumok élére, mesterséges intelligenciával segítenék a gazdákat. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a repont automatáknál. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Új vezetési rendszer lép életbe a szakképzési centrumoknál, amelyek főigazgatói posztjaira már be lehet nyújtani a pályázatokat. Hajdú-Biharban a Debreceni Szakképzési Centrum és a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetői munkakörére is várják a jelentkezőket, számolt be róla a haon.hu. Az új szabályozás szerint a főigazgató egy személyben felel a centrum szakmai munkájáért, működéséért, gazdálkodásáért, valamint a pénzügyi vagyongazdálkodási munkaügyi és stratégiai irányításért is. A jelentkezési határidő október 15-e, az új vezetők megbízatása pedig a tervek szerint január 1-én kezdődhet. A mesterséges intelligencia is segíthet a magyar mezőgazdaságnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. Ennek első lépéseként a Debreceni Egyetemen megrendezték a Tiszántúli Agrártudományi Napokat, ahol a szakemberek az aszály, a csapadékhiány és a hőhullámok jelentette kihívásokról tanácskoztak. Itt elhangzott, hogy az egyetem kutatói több évtizedes termelési és időjárási adatokat elemeznek a mesterséges intelligencia segítségével. Olyan rendszert fejlesztenek, amely segítheti a gazdákat a terméshozam, az öntözés és a növényvédelem tervezésében. A szakemberek szerint a precíziós gazdálkodás és a korszerű vízgazdálkodás egyre fontosabbá válik. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese arról beszélt, hogy a Kárpát-medencében a felmelegedés már elérte az 1,7 Celsius fokot, a csapadékhiány pedig Debrecen térségében is komoly gondot jelent. Közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr MOHU Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
0: Debrecenben és a térségben gyengén felhős időre számíthatunk, 16-17 fok lehet a legtöbb, éjszakára pedig 7 fokig hűlhet le a levegő, helyenként felélénkülhet a szél, csapadék viszont nem érkezik. Az előrejelzések szerint a parlagfű pollenje még a közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben, ezért az arra érzékenyeknél még mindig jelentkezhetnek allergiás tünetek.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Mikor lesz végre szerencsénk?
3: Sziasztok!
4: Hello, fiúk! Nemzeti bikini turnéra indulunk, és szükségünk van két olajozó fiúra, akik bedörzsölnének minden verseny előtt.
5: Vázlitok van! Úgy 3 kilométerre van egy város, arra ott biztosan találtok jelentkezőt.
4: Oké, kösz.
3: Viszlát!
2: Tudod, te mit műveltél? Hé! Hé, várjon!
5: Hé, de várj!
2: Hé! Elnézést, a barátom! Néha kicsit gyanya. A város abban az irányban van.
0: Egy filmzene most a Best

0: Énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.